0: kinek szüne támogva hegyé, bármilyen máta szerített infat. No, mi a bele? A fete gyövete, szaudi, bárkom lászéne, a húza, vagy kinek szüne.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kinek szünete maga hegye, bármilyen máta szerített én fel. No, mi a bele? A fejte gyövete, szaudi, bárkom lászínű, a púza, vagy kinek szünete.
1: Ovintis, nay makiinformasyon balorong ohing, husis turi sentral kampung alor dili, hawer siyana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.